0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 28-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Az új lenyomat azonosítás úttörője előtt tiszteleg az új horvát emlékérme sorozat. Megugrott a horvát autóállomány az elmúlt 10 évben. Túlnyomóan napsütéses, a hűvös reggelt követően kellemesen meleg időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: A Horvát Nemzeti Bank új arany és ezüstérmeket bocsátott ki. Ivan Vucetic az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörőjének tiszteletére. A kriminalista munkássága előtt tisztelgő emlékérmékből összesen 1200 darab készült a horvát pénzverde tájékoztatása szerint. A horvát feltalálók elnevezési sorozat legújabb darabjai kétféle arany és egy ezüstérméből állnak. A kibocsátás során 100 euró női vértékű, 1 uncia súlyú aranyérméből 50 darabot, a 20 eurósból 150 darabot, míg a 4 eurós ezüstérméből 1000 példányt vertek. Az érmék tervezője Miriam Macali volt, a koncepcióról a következőket közölték. Az érméket Miriam Macali tervezte, az egyik oldalon egy új lenyomatot hagyó kéz látható, míg a másikon egy emberi alak emelkedik ki a névtelen tömegből, jelképezve, hogy az új lenyomat segítségével minden ember egyértelműen azonosítható. Az 1858-ban a Hvar szigetén született Ivan Vucetic Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét, és ő vezette be a 10 ujjas új lenyomat vételt. Munkássága alapjaiban járult hozzá a modern kriminalisztika fejlődéséhez, módszerei pedig világszerte elterjedtek a bűnügyi nyomozásban. Horvátországban tavaly 1000 lakosra 531 nyilvántartott személygépkocsi jutott, 10 évvel korábban még csak 363, közölte a horvát statisztikai hivatal az Európai Mobilitási Hét alkalmából. 2025 végén 2.058.000 személygépkocsi tartottak nyilván Horvátországban, 3,6%-kal többet, mint egy évvel korábban, és 37,2%-kal többet, mint 2015-ben. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben az Európai Unió szárazföldi személyszállításban az utaskilométerek 82,5%-át személygépkocsival tették meg. A vasút részesedése 8,9%, az autóbuszoké és trollibuszoké 8,6% volt. Horvátországban hasonló volt a megoszlás. Az utaskilométerek 83%-át személyautóval, 13%-át autóbusszal, 4%-át pedig vasúton tették meg. Az autók számának növekedése mellett a közösségi közlekedés utasforgalma is emelkedett. Tavaly a városi autóbuszokon és villamosokon összesen 281,5 millió utas szállítottak, csak nem 12%-kal többet, mint 2024-ben. Az autóbuszok utasforgalma 8,8, a villamosoké 14,8%-kal nőtt. A vasúton utazók száma ugyancsak emelkedett, a 2024-es 24,6 millióról tavaly 26,4 millióra. Az uniós háztartások 2024-ben fogyasztási kiadásaik átlagosan 12,7%-át fordították közlekedésre. Horvátországban ez az arány 8,2% volt, az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. A kerékpár import is nőtt, 2015-ben 109.880, tavaly 132.314 kerékpárt vittek be az országba. Értékük 10 év alatt 16,6 millió euróról 38,5 millió euróra emelkedett. Különösen gyorsan nőtt az elektromos kerékpárok bevitele. 2015-ben 573, tavaly már 9837 ilyen járművet importált Horvátország, összesen 11,1 millió euró értékben. Egy gömbhalat fogtak kirjék a közelében. A világ egyik legmérgezőbb halfaját eddig inkább a japán konyhából ismerhettük, mintsem a horvát vizekből. A halat egy Matija nevű irékai horgász fogta ki, aki mindössze 3 éve horgászik. A zsákmány azért keltett különös figyelmet, mert a gömbhal szervezete tetrodotoxin tartalmaz, ami az egyik legerősebb ismert természetes méreg, és akár 1250-szer toxikusabb lehet a ciánkálinál. Japánban a gömbhal fugu néven ismert ínyenség, ám az elkészítése speciális szaktudást igényel, mivel egyes szervei, különösen a mája, a bőre és a petefészke veszélyes koncentrációban tartalmazzák a toxint. Szakszerűtlen feldolgozás esetén a mérgezés tünetei akár 10 percen belül jelentkezhetnek. Aki veszélytelenül szeretné megtekinteni a különös példányt, hamarosan megteheti, ugyanis a halat a Rékai Természettudományi Múzeumban állítják ki.

0: Szeptember utolsó hétvégéjén immár 21. alkalommal keltek életre Vörösmarty történelmi borútjai. A több mint két évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvény idén is a borra, a borászokra és Vörösmarty egyedülálló mély útjaira, a szurdokokra helyezte a hangsúlyt. A szervezők kétnapos programmal készültek, a péntek a kiváló minőségű prémium boroké és a különleges esti hangulaté. Míg a szombat a hagyományos bormaraton, a gasztronómiai kínálat, a kulturális és szórakoztató programok, valamint egy nagyszabású koncert jegyében telt. Az eseményt a Szurdok Egyesület szervezte, az egyik főszervezőt, Bisztricán Hajnalkát, majd Szabó Attilát, a Szabó Pincészet tulajdonosát hallják.
1: 21 évvel ezelőtt, mondhatom, hogy viccből indult ez az egész, és akkor az akkori falunap keretén belül csináltunk egy ilyen kis bormaratont, ahol csak kizárólag a vörösmarty helyi kispincéseket kapcsoltuk be. Ha jól emlékszem, akkor 10 pince volt akkor. A következő évben akkor már nem poénkodtuk el az egészet, mert már elkezdtek jelentkezni a szomszéd falukból is, stb. Híre ment. Az első maratonon 40-en vettek részt, vörösmartiak persze, nem volt egyetlen egy idegen se, és hogy nőtt ez ki magát. Ment híre, sokáig úgy csináltuk, hogy nem volt Facebook, nem volt semmilyen web oldalunk, semmi, azt se tudtuk, mi az internet 2000-ben, és akkor még szórólapoztunk, plakátoltunk, tehát akkor így működött még a dolog, és akkor is beindult valamilyen módon, és most már hát több ezer, tehát nincs parkoló a faluba, most, és még mindig jönnek, csak jönnek, nem tudtam bánni az udvarban, rengeteg ember, hál' Istennek szép idő volt. Nagy öröm az, hogy 50%-a a vendégeinknek most teljesen új vendégkör. A másik 50 az a visszatérő, visszajáró, de természetesen egy bizonyos idő után azért 20. alkalom után persze, hogy már megunja az ember, gondolom, ezért, vagy már kiöregöttünk, tehát 20 év alatt az ember megöregszik, és már nem bír annyit inni. Hát az idén 21 pince van, mindenhol szokásos, deci bort kell elfogyasztani, pecsételtetni, és akkor most az az újdonság, hogy a reformátusban van egy kis csengő, és aki először odaér, az megcsengeti a csengőt, hogy happy, mi itt vagyunk. Hát megpróbáltuk egy kicsit változtatni, hogy ne legyen az a sablonos maraton, kis újdonságot belehozni. Az egyik a legnagyobb, a Vincus Maiko. Ez azért Maiko, mert hát Vörösmarty Mejvárt sárkány. Tehát így kötöttük össze, és csináltattuk, ő lesz a védő figuránk, megcsináltattuk élőbe, tehát ez ilyen másfél méter magas, és belebújik a emberke, és majd sétálni fog itt a faluba, a Vincus Maiko mindenkit üdvözölni fog, és majd élvezni. Ő nem annyira élvezni, mert nagyon-nagyon meleg van bent, de a vendégek szórakoztatására találtuk, lehet vele fényképezkedni, nagyon aranyos. Akkor van a karaoke, meglepően sokan jelentkeztek, nem is gondoltam volna, hogy ennyire nagy érdeklődés kelt a karaoke, mert előre kellett jelezni, hogy aki kezeli ezt a dolgot, hogy tudja előre, ne akkor keresgélje, és meglepően sokan jelentkeztek, úgyhogy remélem fölérök addigra, mert erre én is kíváncsi vagyok. Akkor olyan csapat, aki viccesen van fölöltözve, és most itt a regisztrációs pultnál látom, hogy igen, sokan komolyan vették ezt, és nagyon sok csapat. Van itt lilahajú csapat, kóboly csapat, akkor van, látom, 60-as évek beli csapat. Nagyon sok csapat beöltözött, és nagyon aranyosak és jókedvűek. A tegnap esti koncert nagyon sikeres volt, szintén több mint 1000 vendég volt. Tegnap esti fizetős volt, már minden fizetős kötelező fogyasztású volt, a mai nem.
2: Igen, a Szabó Pincészet is részt vesz a Vörösmarty Bor Maratonon. Hát ugye az olasz Riesling mindenféle úgynevezett Grassavina. Én mindig azt mondom, hogy ez nemzetborra, ezt lehet kóstolni délelőtt, délután, este, bármikor.
3: Ilyenkor mennyi bor szokott elfogyni?
2: Hát ez függ a helyzetképtől, meg a jelentkezőktől, nem tudom a létszámot, mennyien jelentkeztek, de hát általában minden évben azért, ahogy az utolsó éveket nézzük, minden évben több a jelentkező, több a kóstoló tehát.
3: Hogy sikerült az idei szünet?
2: Befejeztük szerdán, fejeztük be utoljára, születeltük a Cabernet Franc, hozamban egy 30%-kal gyengébb, mint az átlagos, hát tudjuk a hőség miatt, és a minőség a tavalyi, ahogy vettük észre, szerintem a tavalyi év az jobb évjárat volt. Ez az extrém nagy forróság azért kihatott nem csak a növénykultúrákra, hanem tehát én arra gondolok a kukoricára, a napforróra, itt a szőlés azért megszenvedte dolgokat.
0: A bormaraton viszont nem kizárólag azokról szól, akik a teljes borútvonalat szeretnék végigjárni. Mindenkinek volt lehetősége poharak és kóstolójegyek külön történő megvásárlására, így azok is élvezhették az eseményt, akik csupán egy-két pincét látogattak meg. A rendezvénynek pedig már Vajdaságban is híre ment.
4: Sós Szuzanna vagyok, Szabadkáról érkeztünk Vajdaságból. Igen, először, amikor voltunk 2 éve, nagyon tetszett, akkor bőrigáztunk, konkrétan egész nap szakadt az eső, de most hál' Istennek megtapasztaltuk ezt is, hogy milyen, amikor süt a nap.
3: Mire számítottuk a végén?
4: Józanságra.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 23 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1024 hektopaszkál volt. Napsütéses, a hűvös reggelt követően kellemesen meleg időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge északi-északkeleti irányú szél fúj, a hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 7 fok körül alakul. A legmagasabb nappal elérheti a 25 Celsius fokot. Szeptember 28-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.